kuma mu nyina na wɔpɛgya wo nsa kyerɛ so baabi a wotumi ne wagyɛ wade sɛ wurade mɛdɔ akuma nyina dɔ ɔyɛ wo dii ne

ɛna waye wagyene sɛ wo bɛnom apetition so a wonnya bi ntɔ wo ho mpo ne wano ɛna kura a ɛbɛn no nso sɛ wokɔ kɔboro wɔ hɔ nom a wobɛda hɔ ɛtete w'ani so a na waaba back yɛbɛhyɛ daa ma nkurɔfoɔ agyinagyina borders no nyinaa ne awɛ sɛ woakɔboro wɔ baabi na